Kedves hallgatóink! Augusztus 30-a Türkiye számára az egyik legfontosabb nap, hiszen ez a győzelem ünnepének napja, amely a török nemzet szabadságáért és függetlenségért folytatott hősies küzdelem, a felszabadító háború diadalmas befejezését jelképezi. Az első világháború végén, 1918-ban az Antant hatalmak az Oszmán Birodalom teljes felosztását akarták elérni, amely következtében Türkiye csupán Anatólia régiójára korlátozott volna le. A görög hadsereg pedig Anatólia megszállásával kívánta megvalósítani saját terjeszkedési céljait. Ebben a reménytelennek tűnő helyzetben lépett színre Mustafa Kemal Atatürk, aki 1919-ben Szamszunba érkezve megkezdte a nemzeti ellenállás szervezését. Vezetésével az egész nemzet összefogott, és kezdetét vette a felszabadító háború. A sorsdöntő pillanat 1922. augusztus 30-án érkezett el, amikor a baskomután Likmejde Muharrebesi, azaz a Dumlupinári csatában a török hadsereg megsemmisítő vereséget mért a görög erőkre. Az előkészületeket 1922. augusztusában fejezték be. Az Atatürk vezette offenzíva 1922. augusztus 26-án kezdődött el. A négy napig tartó offenzíva során a görög erőket szétszórták és sokukat foglyul ejtettek. A maradék görög erők Izmirbe vonultak vissza. Ez a győzelem nem csak a megszállók kiűzését, hanem a modern és független török köztársaság megalapításának lehetőségét is megteremtette. Az offenzíva ekkor Izmir felé fordította erőit. Az augusztus 30-i győzelmet követően 1922. szeptember 9-én Izmir felszabadításával az országot teljesen megtisztították a megszálló erőktől. Ennek elérésében Atatürk jelentősége felbecsülhetetlen. Stratégiai zsenialitásával, karizmatikus vezetésével, valamint rendíthetetlen hitével ő lett a török nemzet újraéledésének szimbóluma. Augusztus 30-a ezért nem csupán egy katonai győzelmi nap, hanem egy nemzet újjászületésének ünnepe is. Tisztelettel és hálával emlékezünk meg hőseinkről, a katonákról, a népről és elsősorban Atatürkről, akik életüket és vérüket áldozták ezért a Szentföldért. Büszkén kívánunk boldog győzelem ünnepét az egész török nemzet számára.

A témával kapcsolatban dr. Jamil Duhácsi Pek nemzetközi kapcsolatok szakértőinek értékelését foglaljuk össze. A török irodalom elmúlt fél évszázadának egyik ritka alkotója, Nuri Pakdil. Olyan író volt, aki anélkül emelte fel a hangját, hogy kiabált volna. Mégis minden szavának súlyát érezni lehetett. Távol tartotta magát a tömegtől. Nem hajszolta a hírnevet, mégis olyan jelzőkkel illették, mint az üsztád, azaz mester, Jeruzsálem költője és az Edebiát folyóirat alapítója. Az életét a török nyelvnek szentelte. Annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt halt meg, gondolatvilágunkban ma is az ő fogalmaival beszélünk. Ezért kötelességünknek érezzük, hogy ezt a nagy írót az új nemzedékekkel is megismertessük. Nuri Pakdil 1934-ben született Karamanmarasban. Az írás iránti érdeklődése már gyermekkorában elkezdődött. Középiskolás korában ismerkedett meg a Bűkdó című folyóirattal, amely gondolkodására és írói pályára egyaránt nagy hatással volt. Igazi fordulópontot azonban a Maras-Liszeszi középiskolában töltött évei jelentették, amelynek nevét később Karamanmaras város hősi címmel való kitüntetése után Karamanmaras-Liszeszire változtatták. Ebben az iskolában végzős diákként barátaival együtt Hamlet címmel irodalmi folyóiratot indított. Bár egy vidéki középiskola alapjáról volt szó, a Hamlet felkeltette az isztambuli és ankarai irodalmi körök figyelmét is. Nurullah Atalca Türk-Dili című folyóiratban azt írta, hogy ezekből a fiatalokból a jövő jelentős írói válhatnak. Atalca nem tévedett. A középiskola után Pakdil elvégezte az isztambuli egyetem jogi karát. Katonai szolgálata után a Jeni Isztiklál című újság művészeti oldalait szerkesztette. Szellemi és művészeti kapcsolatot alakított ki Necip Fazil és Szezai Karakocs személyével. Egy minisztériumban jogtanácsosként, majd az állami tervezési szervezetnél szerkesztőként dolgozott. 1973-ban otthagyta a köztisztviselői pályát, és teljes egészében az írásnak szentelte magát. Évekkel később visszatért az intézményhez, és 1999-ben nyugdíjba vonult. Számára azonban az igazi hivatás soha nem változott meg. Az írás és az irodalom maradt. A török irodalomban hét szép emberként, Jedi Güzel Adam ismert nemzedék története szintén a Maras-Liszeszi padjaiban kezdődött. Nuri Pakdil, Cahit Zarifoglu, Ertem Bayazit, Rasim Özdenőren, Alaaddin Özdenőren, Mehmet Akif Inhan és Ali Kutlay baráti társasága ugyanazon iskola folyósóin alakult ki, majd barátságukat irodalmi mozgalommal formálták. A csoport nevét Cahit Zarifoglu 1973-ban megjelent Jedi Güzel Adam, Hét szép ember című verses kötete után kapta. A következő évtizedekben a Dirilis, az Edebiát és a Maverra folyóiratok köré szerveződve jelentős hatást gyakoroltak a török gondolkodás és művészet világára. A hét személyiség közül Nuri Pakdil helye különleges. Mivel néhány évvel idősebb volt társainál, ő volt az a báty, aki elindította a Hamlet című lapot, írásra ösztönözte barátait és példát mutatott nekik. Cahit Zarifoglu első verse is ebben a folyóiratban jelentek meg az olvasók előtt. Ma az a középiskola, amelyet felújítottak és múzeummal alakítottak át, továbbá, hogy a hét személy történetét televíziós sorozatban is feldolgozták, illetve nevüket is iskolák is elég, mind azt bizonyítja, milyen messzire jutott el az a hang, amely egykor azokból az iskolai folyósokról indult. Nuri Pakdil legmaradandóbb ajándéka a török irodalom számára az Edebiát című folyóirat volt, amelyet 1969. februárjában kezdett kiadni Ankarában. Rasim Özdenőrennel, Ertem Bayazittal és Mehmet Akif Inhannal együtt indította útjára. A lap megszakításokkal 1984. decemberéig jelent meg. Az 1972-ben alapított Edebiát Dergészi Jainlari összesen 45 könyvet adott ki, amelyek közül 18 Pakdil saját műve volt. A folyóirat nem egyszerűen egy kiadvány volt. Olyan iskola és műhely lett, ahol fiatal írók sora nevelkedett. A Nuri Pakdil körül összegyűlt szerzők közül sokan később a török irodalom fontos alkotóivá váltak. Pakdil első könyve a Bati Notlari, azaz Nyugati jegyzetek volt, amelyben nyugati utazásainak benyomásait írta le. A mű 1972-ben jelent meg. Ezt követték többek között a Bia trilógia, a Bálamma, a Birjazarin Notlari, a Kalem Kaleszi és a Klász Durus című eszéi, az Umut, a Korku és a Putyap Mevleri című színművei, valamint a Szukút, Szüretinde, Ahit Kuleszi és az Anneler, Vekudusler című verses kötetei. Az Umut című darabját 2015-ben a török állami színházak is színpadra állították. Arab és francia nyelvvel fordított, naplókat vezetett, több száz levelet írt és számos álnevet használt.

Gyuri Pak titkortársaitól nem csupán rendkívüli termékenysége különböztette meg, hanem a török nyelv iránt tanúsított rendkívüli igényessége is. Szokatlan, letisztult török nyelven írt, rövid és erőteljes mondatokat alkotott. A központozást, sőt, még a betűk méretét is stílusának részévé tette. Még a vallási fogalmak esetében is igyekezett tisztán török megfelelőket használni. Ezért mondatai akkor is felismerhetőek, ha nincs mellettük az aláírása. A török prózának adott sajátosság önmagában is elegendő ahhoz, hogy a török irodalom nagy alakjai közé soroljuk. Nuri Pakdil gondolatvilágának középpontjában a helyi és saját gyökerekhez való tartozás állt. Élesen bírálta a nyugatosodást, az utánzást és az imperializmust, és azt vallotta, hogy lehetséges olyan gondolkodás és művészet, amely a földek saját értékeiből fakad. A munka, az igazságosság, a tulajdon és a kizsákmányolást fogalmait hitbéli alapokon gondolta újra. A művészetet cselekvési eszköznek, az irodalmat pedig mindenfajta kizsákmányolással szembeni, ellenállás nyelvének tekintette. Az elidegenítést korunk egyik legnagyobb betegségének tartotta. A megoldás pedig saját civilizációnk forrásaihoz való visszatérésben kereste. Miközben önmagát az elnyomással szemben álló, forradalmi íróként határozta meg, ennek a magatartásnak a forrását mindig a hitéhez kötötte. Különös jelentőséget tulajdonított a fiataloknak. Azokkal a fiatal írókkal, akik felkeresték, levelezett, és arra bíztatta őket, hogy olvassanak, gondolkodjanak, és maradjanak egyenesek, ne adják fel az elveiket. Legismertebb ügyének azonban Jeruzsálemet tekinthetjük. Jeruzsálemet verseinek, naplóinak és beszédeinek állandó témájává tette. Úgy fogalmazott, hogy szívének egyik fele Mekka, a másik fele Medina. Fölöttük pedig, mint egy fátyoltként, Jeruzsálem terül el. 81 éves korában Jeruzsálembe utazott, és az Al-Aqsa mecsetben részt vett a péntek imán. Ez is azt mutatja, hogy szavai és tettei között nem volt távolság. A nemes, méltóságteljes tartás fogalma is ezt a következetességet fejezi ki. Igényes öltözködésével, fegyelmezett életével és elveiből nem engedő magatartásával Nuri Pakdil olyan értelmiségi volt, aki megélte mindazt, amit hirdetett. Nuri Pakdil 2013-ban a Kulturális és Turisztikai Minisztérium kulturális és művészeti nagydíjával, 2014-ben pedig a Necsep Fazil tiszteletdíjat tüntették ki. 2019. október 18-án Ankarában, 85 éves korában elhunyt. Ugyanebben az évben irodalmi kategóriában neki ítélték a köztársasági elnöki, kulturális és művészeti nagydíjat. Azonban életében már nem volt lehetőség átvenni ezt az elismerést. Már egy olyan életmű maradt utána, amely a török nyelv legigényesebb szövegei közé tartozik. Ott vannak az általa támogatott és nevelt írók, valamint egy Karaman Marastól Jeruzsálemig ívelő tudatosság és szellemi örökség. Megismerni Nuri Pakdilt, a hét szép ember bátyját és a török irodalom szavainak mesterét. Annyit jelent, mint megismerni a nemzet elmúlt fél évszázadának szellemi útját. Ő a maga részét több, mint teljesítette. A mi feladatunk pedig az, hogy levegyük könyveit a polcról és elolvassuk őket. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. A témával kapcsolatban Dr. Jamil Dohácsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották. A jövő héten ismét egy újabb témával jelentkezünk.

Fehérje reggelire, fehérje uzsonnára, fehérje kávéba. Tényleg ennyi fehérjére van szüksége a szervezetnek? Minél több fehérje, annál jobb az egészség, mondják egyesek. Azonban vajon a szakértők is egyetértenek ezzel? Vajon tudja, mit tesz a túl sok fehérje a vesékkel, a májjal és a szívvel? Nézzük meg együtt! Fehérjében gazdag joghurt reggelire, fehérje szelet uzsonnára, fehérje a kávéba. Vacsorára pedig extra fehérjét tartalmazó termékek. Ismerős ez a táplálkozási rutin? Az utóbbi időben a közösségi média hatására a fehérje szinte az egészséges életmód egyik elengedhetetlen szimbólumává vált.

Érti, ha bár ezekről a kérdésekről professzor dr. Evan Yilmaz Akyüz professzorral, az Egészségtudományi Egyetem Közösségi Táplálkozás Tudományi Tanszékének vezetőjével beszélgetett. Nézzük, mit mondott szakértőnk. Először is tisztázzunk valamit. A fehérje valóban létfontosságú. Dr. Akyüz meghatározása szerint a fehérjék a szervezet építőkövei, elengedhetetlenek a növekedéshez, fejlődéshez, a szövetek helyreállításához és felépítéséhez, valamint az immunrendszer működéséhez nélkülözhetetlen tápanyagok. Éppen ezért nagyon fontos a napi fehérjebevitel megfelelő mennyisége. A nem elegendő fehérjebevitel ugyanis egészségügyi problémákhoz vezethet. Ugyanakkor ennek az ellenkezője is igaz. A túlzott fehérjebevitel szintén károsíthatja a szervezetet. Professzor Dr. Akyüz ezen a ponton egy fontos részletre hívta fel a figyelmet. Nem csak a fehérje mennyisége számít, hanem az is, hogy honnan származik. A napi fehérje hiány megszüntetése érdekében fontos, hogy minden étkezésünkben fogyasszunk belőle. De milyen forrásból? Állati eredetű vagy növényi fehérjét fogyasszunk? Ha kizárólag egyféle fehérje forrás fogyasztunk, az előnyök helyett számos problémával is szembesülhetünk. Dr. Akyüz így magyarázta a lehetséges káros hatásokat. Ha naponta minden étkezésnél állati eredetű fehérje forrásokat fogyasztunk, megnő többek között a szív- és érrendszeri betegségek, valamint bizonyos daganatos betegségek, például a gyomor és vastag bélrák kockázata. Emellett a rostbevitelünk is csökken, ami további bélrendszeri problémákhoz vezethet, és az immunrendszerünk működésére is negatív hatással lehet. A túlzott fehérje fogyasztás a vesékre is negatív hatással lehet. Akyüz elmondta, ha ismert vagy akár nem ismert vesebetegsége van valakinek, és nagy mennyiségű fehérjét fogyaszt, a vesék terhelése megnő, ami tovább ronthatja az állapotot. Ugyanakkor a fehérjék a májban metabolizálódnak. Ez szintén túlzottan megterhelti a májat, és ha valamilyen alapbetegség is fennáll, az tovább növelheti a kockázatot. Melyik jobb, az állati vagy a növényi fehérje? Akyüz válasz egyértelmű. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a növényi fehérje forrásokat, sem az állati fehérjéket. A napi étrendünkben mind az állati, mind a növényi fehérjéknek helyet kell kapniuk. A növényi fehérjék biológiai hasznulásának javítása érdekében gabonafélékkel együtt érdemes fogyasztani őket, és növeli a szervezetben a biológiai hasznosságát. Térjünk rá leggyakrabban feltett kérdésre, mennyi fehérje elegendő naponta? Akyüz konkrét számokat is tudott mondani. 4 napi fehérjebevitel meghatározásakor figyelembe kell venni az életkort, a testmagasságot, a testsúlyt és az élettani állapotot. Egészséges felnőttek esetében napi 1,2-1,6 g fehérje fogyasztása testsúlyt kilogrammonként elegendőek tekinthetőek. Gyermekek esetében ez a mennyiség valamivel változékonyabb. A növekedési és fejlődési szakaszban lévő kisgyermekeknél testsúly kilogrammonként 2-2,5 grammal kell számolnunk. Betegség vagy sportolás esetén azonban ez változhat, és a szükséges mennyiség magasabb is lehet, különösen azok, akik fogyókúráznak, gyakran minden étkezésnél fehérjét fogyasztanak. Akyüz azonban ezzel kapcsolatban elmondta, hogy egyáltalán nem szükséges, és nem is szabály, hogy minden étkezésnél állati eredetű fehérjének kell szerepelni az étrendünkben. A növényi fehérje források például a csicseri borsó, a szárazbab, a zöld lencse, illetve azok az olajos magvak, amelyeket ma már szintén fehérje forrásként tartunk számon, mint a mogyoró, a földi mogyoró, a dió és a mandula, szintén fehérjét biztosítanak számunkra. Ha ezeket is beépítjük az étrendünkbe, jobban eloszthatjuk a napi fehérjebevitelt. Ha viszont csak azért, mert fehérjét szeretnénk fogyasztani, minden étkezésnél tojást, vörös húst, csirkét vagy halat eszünk, ez nagyobb egészségügyi kockázatot jelenthet. Mi a helyzet a fehérjés okkultokkal és italokkal? Dr. Akyüz egyszerre ad zöld utat és figyelmeztetést. Mindaddig, amíg nem lépjük túl jelentősen a napi fehérje szükségletünket, fogyaszthatunk fehérjés okkultokat. Különösen azok számára lehetnek hasznosak, akik sportolnak. Ugyanakkor helytelen lenne, ha a napi étrendünkben szereplő összes okkultot fehérjés okkultra cserélnénk. Igen, segítheti az izomépítést, és hozzájárulhat az izomvesztés megelőzéséhez. De ha már megfelelő mennyiségű fehérjét fogyasztunk, nincs szükség arra, hogy ezt további fehérjés okkultal vagy fehérjeitalokkal egészítsük ki.
a fehérje por használatára is oda kell figyelni. Táplálkozással már elegendő fehérjéhez jutunk, nem szükséges,

0: hogy ezt minden áron fehérje porral egészítsük ki. Végül emlékeztessük azokat a csoportokat is, akiknek különösen óvatosnak kell lenniük. A Kőz a következőkre figyelmeztetett. Májbetegség esetén a fehérje anyagcsere zavart szenvedhet. A túlzott fehérje bevitel különösen a betegség előre haladott szakaszában ammónia felhalmozódáshoz és májbetegségekhez, mint például a máj encephalopátiához, vagyis tudatállapot változásokhoz vezethet. A köszényben szenvedőknél pedig különösen az állati eredetű fehérjék, a vörös hús és a belsőségek fogyasztása növelheti a húsav szintet, ezáltal rohamokat válthat ki. Időskorban a fehérje fontos, azonban a vese funkció és a folyadékbevitel figyelembevételével kerülni kell a túlzott fogyasztást. Összefoglalva, az üzenet egyértelmű. A fehérje nélkülözhetetlen az egészséghez, de minden jó dolognak megvan a maga határa. Változatosan válasszuk meg a táplálék forrásainkat, tartsuk egyensúlyban a mennyiséget és figyeljünk a szervezetünk valódi szükségleteire.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чишън, Бонходен Тай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
16: Петърши Радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Уни Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Овоза.
21: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
22: Е садай Тюркия.
23: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
24: Эзо ифонетис Тюркия.
25: Овди радио глас Тюркия.
26: Гидар Эмурия Тюркия.
27: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
29: Este es Radio Voz de Turquía.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
33: It Turkiye Hangya Radioya.
34: Oldu Radio Glas Turkiye.
35: Turkiye Öne Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
36: Kede şalgı tuyink a török rádió magyar nyelvőadása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n viszonthallásra.